szichte glanc. Elkerülve pörgette a nyelvemet a lánc, de emberré kellett válnom, körbe, körbe megy a tánc. Wanns beginnt kann niemand sagen, nur das Ende ist bewusst. Folgt man blinden Schienen, biegt man ab aus Überdruss. The tracks lead deeper into meaning, but you focus on the goods. Ne csináld azt, amit akarsz, csináld csak azt, amit tudsz. Back on track, embrace the freestyle since 17. But written tracks are different. Ink drops show just what I mean. Lass sie ziehen. Bedeutungen wie einen guten Tee. Szívd el azt a cigit, melletted áll már a kávé, es scheint spät. Entgegen jeder Gegend, die bekannt. Ismerd el, hogy téged is csak egy gondolat bánt. That every time you think you've finished, you jump back to the start. Wenn alle Stimmen schreien und darauf hoffen, dass es halt.